0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dober Dan. Oberpullendorf. Wechsel an der Spitze der jungen ÖVP. Magdalena Reisner aus Landsee wurde vor kurzem zur neuen geschäftsführenden Bezirksobfrau der jungen ÖVP Oberpullendorf gewählt. Sie folgt auf Daniel Heinz. Dieser möchte sich in Zukunft auf seine Funktion als Landesobmann der jungen ÖVP konzentrieren. Die 23-jährige Reisner war seit 2020 die Finanzreferentin in der Bezirksorganisation. Mein Ziel ist es, die junge ÖVP im Bezirk noch sichtbarer zu machen, sowohl durch politische Inhalte als auch durch gesellschaftliche Aktivitäten, so Reisner nach ihrer Bestellung. Ausstellungseröffnung und Lesung für Kinder in der KUGA. Die KUGA in Großwarersdorf lädt dieses Wochenende zu zwei Veranstaltungen. Heute Abend um 19.30 Uhr wird die Ausstellung von Klaus Ludwig Kerstinger unter dem Titel Farbflecken im Sternenstaub eröffnet. Der Künstler präsentiert zu diesem Anlass sein neues autobiografisches Buch Vater mit Farbflecken, ein Strich, zwei Welten. Sonntag um 16 Uhr lesen Philipp Thüran und Mariana Haug-Thüran in kroatischer Sprache aus dem Kinderbuch Der Regenbogenfisch.
2: Magas az aszbeszthez köthető rákos esetek aránya Burgellandban. Burgelland több térségében az osztrák átlagnál jóval magasabb a főként az aszbeszttel összefüggő mellhártya daganatos megbetegedések aránya, írja a g7.hu egy most megjelent elemzésben. Különösen érintett a felső őré és a felső pulyai járás, valamint Ruszt környéke. A szakértők szerint ennek a hátterében azok a burgellandi kőbányák állhatnak, amelyekben természetes eredetű aszbeszt fordult elő, és amelyekből évtizedeken át szállítottak építőanyagot Kelet-Ausztria és Nyugat-Magyarország számos településére. A betegség veszélyét növeli, hogy gyakran csak több évtizeddel a káros anyag belélegzése után jelentkeznek a tünetek. A kutatók szerint az aszbeszttel összefüggő megbetegedések felismerését és nyilvántartását is javítani kellene Ausztriában, mert sok esetet ma sem ismernek el foglalkozási megbetegedésként. Teniszbajnokság ismét Felsőpulyán. Idén 18. alkalommal ad otthont Felsőpulya az osztrák teniszbajnokságnak. A tornán pályára lép többek között a Davis Kupa válogatott Sebastian Offner és Lukas Neumeier, valamint Ausztria legjobb női teniszezői közé tartozó Sinja Kraus is. A szervezők tájékoztatása szerint a verseny ösztíjazása a rekordközeli 69.000 euró lesz. A bajnokságon a Felsőpulyai Akadémia fiatal tehetségei is lehetőséget kapnak bemutatkozásra. A tornát kísérő programok között ismét szerepel jótékonysági verseny és játékos buli is. A selejtezők június 28-án kezdődnek, a döntőt pedig július 5-én rendezik meg Felsőpulyán.
0: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dobar dan. Oberpullendorf. Wechsel an der Spitze der jungen ÖVP. Magdalena Reisner aus Landsee wurde vor kurzem zur neuen geschäftsführenden Bezirksobfrau der jungen ÖVP Oberpullendorf gewählt. Sie folgt auf Daniel Heinz. Dieser möchte sich in Zukunft auf seine Funktion als Landesobmann der jungen ÖVP konzentrieren. Die 23-jährige Reisner war seit 2020 die Finanzreferentin in der Bezirksorganisation. Mein Ziel ist es, die junge ÖVP im Bezirk noch sichtbarer zu machen, sowohl durch politische Inhalte als auch durch gesellschaftliche Aktivitäten, so Reisner nach ihrer Bestellung. Ausstellungseröffnung und Lesung für Kinder in der KUGA. Die KUGA in Großwarersdorf lädt dieses Wochenende zu zwei Veranstaltungen. Heute Abend um 19.30 Uhr wird die Ausstellung von Klaus Ludwig Kerstinger unter dem Titel Farbflecken im Sternenstaub eröffnet. Der Künstler präsentiert zu diesem Anlass sein neues autobiografisches Buch Vater mit Farbflecken, ein Strich, zwei Welten. Sonntag um 16 Uhr lesen Philipp Thüran und Mariana Haug-Thüran in kroatischer Sprache aus dem Kinderbuch Der Regenbogenfisch.
2: Magas az aszbeszthez köthető rákos esetek aránya Burgellandban. Burgelland több térségében az osztrák átlagnál jóval magasabb a főként az aszbeszttel összefüggő mellhártya daganatos megbetegedések aránya, írja a g7.hu egy most megjelent elemzésben. Különösen érintett a felső őre és a felső pulyai járás, valamint Ruszt környéke. A szakértők szerint ennek a hátterében azok a burgellandi kőbányák állhatnak, amelyekben természetes eredetű aszbeszt fordult elő, és amelyekből évtizedeken át szállítottak építőanyagot Kelet-Ausztria és Nyugat-Magyarország számos településére. A betegség veszélyét növeli, hogy gyakran csak több évtizeddel a káros anyag belélegzése után jelentkeznek a tünetek. A kutatók szerint az aszbeszttel összefüggő megbetegedések felismerését és nyilvántartását is javítani kellene Ausztriában, mert sok esetet ma sem ismernek el foglalkozási megbetegedésként. Teniszbajnokság ismét Felsőpulyán. Idén 18. alkalommal ad otthont Felsőpulya az osztrák teniszbajnokságnak. A tornán pályára lép többek között a Davis Kupa válogatott Sebastian Offner és Lukas Neumeier, valamint Ausztria legjobb női teniszezői közé tartozó Sinja Kraus is. A szervezők tájékoztatása szerint a verseny ösztíjazása a rekordközeli 69.000 euró lesz. A bajnokságon a Felsőpulyai Akadémia fiatal tehetségei is lehetőséget kapnak bemutatkozásra. A tornát kísérő programok között ismét szerepel jótékonysági verseny és játékos buli is. A selejtezők június 28-án kezdődnek, a döntőt pedig július 5-én rendezik meg Felsőpulyán.
0: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dobar dan. Oberpullendorf. Wechsel an der Spitze der jungen ÖVP. Magdalena Reisner aus Landsee wurde vor kurzem zur neuen geschäftsführenden Bezirksobfrau der jungen ÖVP Oberpullendorf gewählt. Sie folgt auf Daniel Heinz. Dieser möchte sich in Zukunft auf seine Funktion als Landesobmann der jungen ÖVP konzentrieren. Die 23-jährige Reisner war seit 2020 die Finanzreferentin in der Bezirksorganisation. Mein Ziel ist es, die junge ÖVP im Bezirk noch sichtbarer zu machen, sowohl durch politische Inhalte als auch durch gesellschaftliche Aktivitäten, so Reisner nach ihrer Bestellung. Ausstellungseröffnung und Lesung für Kinder in der KUGA. Die KUGA in Groß-Warersdorf lädt dieses Wochenende zu zwei Veranstaltungen. Heute Abend um 19.30 Uhr wird die Ausstellung von Klaus Ludwig Kerstinger unter dem Titel Farbflecken im Sternenstaub eröffnet. Der Künstler präsentiert zu diesem Anlass sein neues autobiografisches Buch Vater mit Farbflecken, ein Strich, zwei Welten. Sonntag um 16 Uhr lesen Philipp Thüran und Mariana Haug-Thüran in kroatischer Sprache aus dem Kinderbuch Der Regenbogenfisch.
2: Magas az aszbeszthez köthető rákos esetek aránya Burgellandban. Burgelland több térségében az osztrák átlagnál jóval magasabb a főként az aszbeszttel összefüggő mellhártya daganatos megbetegedések aránya, írja a g7.hu egy most megjelent elemzésben. Különösen érintett a felső őre és a felső pulyai járás, valamint Ruszt környéke. A szakértők szerint ennek a hátterében azok a burgellandi kőbányák állhatnak, amelyekben természetes eredetű aszbeszt fordult elő, és amelyekből évtizedeken át szállítottak építőanyagot Kelet-Ausztria és Nyugat-Magyarország számos településére. A betegség veszélyét növeli, hogy gyakran csak több évtizeddel a káros anyag belélegzése után jelentkeznek a tünetek. A kutatók szerint az aszbeszttel összefüggő megbetegedések felismerését és nyilvántartását is javítani kellene Ausztriában, mert sok esetet ma sem ismernek el foglalkozási megbetegedésként. Teniszbajnokság ismét Felsőpulyán. Idén 18. alkalommal ad otthont Felsőpulya az osztrák teniszbajnokságnak. A tornán pályára lép többek között a Davis Kupa válogatott Sebastian Offner és Lukas Neumeier, valamint Ausztria legjobb női teniszezői közé tartozó Sinja Kraus is. A szervezők tájékoztatása szerint a verseny ösztíjazása a rekord közeli 69 ezer euró lesz. A bajnokságon a Felsőpulyai Akadémia fiatal tehetségei is lehetőséget kapnak bemutatkozásra. A tornát kísérő programok között ismét szerepel jótékonysági verseny és játékos buli is. A selejtezők június 28-án kezdődnek, a döntőt pedig július 5-én rendezik meg Felsőpulyán.
0: Rádió Móra, das Musikfrühstück.
3: Gyere, bontsunk újra szárnyakat, és senkinek nem mondjuk el,

0: Und manchmal, wenn ich heimkomm und bei schlechtem Licht schau ich in den Spiegel und ein Chamäleon ins Gesicht.
1: Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
2: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dober Dan. Oberpullendorf. Wechsel an der Spitze der jungen ÖVP. Magdalena Reisner aus Landsee wurde vor kurzem zur neuen geschäftsführenden Bezirksobfrau der jungen ÖVP Oberpullendorf gewählt. Sie folgt auf Daniel Heinz. Dieser möchte sich in Zukunft auf seine Funktion als Landesobmann der jungen ÖVP konzentrieren. Die 23-jährige Reisner war seit 2020 die Finanzreferentin in der Bezirksorganisation. Mein Ziel ist es, die junge ÖVP im Bezirk noch sichtbarer zu machen, sowohl durch politische Inhalte als auch durch gesellschaftliche Aktivitäten, so Reisner nach ihrer Bestellung. Ausstellungseröffnung und Lesung für Kinder in der KUGA. Die KUGA in Großwarersdorf lädt dieses Wochenende zu zwei Veranstaltungen. Heute Abend um 19.30 Uhr wird die Ausstellung von Klaus Ludwig Kerstinger unter dem Titel Farbflecken im Sternenstaub eröffnet. Der Künstler präsentiert zu diesem Anlass sein neues autobiografisches Buch Vater mit Farbflecken, ein Strich, zwei Welten. Sonntag um 16 Uhr lesen Philipp Thüran und Mariana Haug-Thüran in kroatischer Sprache aus dem Kinderbuch Der Regenbogenfisch.
3: Magas az aszbeszthez köthető rákos esetek aránya Burgenlandban. Burgenland több térségében az osztrák átlagnál jóval magasabb a főként az aszbeszttel összefüggő mellhártya daganatos megbetegedések aránya, írja a g7.hu egy most megjelent elemzésben. Különösen érintett a Felsőőre és a Felsőbujjai járás, valamint Ruszt környéke. A szakértők szerint ennek a hátterében azok a burgenlandi kőbányák állhatnak, amelyekben természetes eredetű aszbeszt fordult elő, és amelyekből évtizedeken át szállítottak építőanyagot Kelet-Ausztria és Nyugat-Magyarország számos településére. A betegség veszélyét növeli, hogy gyakran csak több évtizeddel a káros anyag belélegzése után jelentkeznek a tünetek. A kutatók szerint az aszbeszttel összefüggő megbetegedések felismerését és nyilvántartását is javítani kellene Ausztriában, mert sok esetet ma sem ismernek el foglalkozási megbetegedésként. Teniszbajnokság ismét Felsőpulyán. Idén 18. alkalommal ad otthont Felsőpulya az osztrák teniszbajnokságnak. A tornán pályára lép többek között a Davis Kupa válogatott Sebastian Offner és Lukas Neumeier, valamint Ausztria legjobb női teniszezői közé tartozó Sinja Kraus is. A szervezők tájékoztatása szerint a verseny ösztíjazása a rekord közeli 69 000 euró lesz. A bajnokságon a Felsőpulyai Akadémia fiatal tehetségei is lehetőséget kapnak bemutatkozásra. A tornát kísérő programok között ismét szerepel jótékonysági verseny és játékos buli is. A selejtezők június 28-án kezdődnek, a döntőt pedig július 5-én rendezik meg Felsőpulyán.
1: Radio Mora, das Wetter von Gius 4 Austria.
4: Am Vormittag ist es noch freundlich mit sonnigen Abschnitten, doch diese Phase hält nicht lange an. Gegen Mittag wird es nämlich zunehmend wolkig und der Himmel bleibt am Nachmittag meist grau. Vjetar ponovno jača i donosi hladni osjećaj nego što bi se očekivalo u lipnju. Es bleibt aber trocken und die Höchstwerte liegen nur zwischen 18 und 22 Grad. Dnevne temperature su između 18 i 22 stupnjeva.

0: Es ist 10 Uhr. Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch, Kroatisch und Ungarisch.
1: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dobar dan. Oberpullendorf. Wechsel an der Spitze der jungen ÖVP. Magdalena Reisner aus Landsee wurde vor kurzem zur neuen geschäftsführenden Bezirksobfrau der jungen ÖVP Oberpullendorf gewählt. Sie folgt auf Daniel Heinz. Dieser möchte sich in Zukunft auf seine Funktion als Landesobmann der jungen ÖVP konzentrieren. Die 23-jährige Reisner war seit 2020 die Finanzreferentin in der Bezirksorganisation. Mein Ziel ist es, die junge ÖVP im Bezirk noch sichtbarer zu machen, sowohl durch politische Inhalte als auch durch gesellschaftliche Aktivitäten, so Reisner nach ihrer Bestellung. Ausstellungseröffnung und Lesung für Kinder in der KUGA. Die KUGA in Großwarersdorf lädt dieses Wochenende zu zwei Veranstaltungen. Heute Abend um 19.30 Uhr wird die Ausstellung von Klaus Ludwig Kerstinger unter dem Titel Farbflecken im Sternenstaub eröffnet. Der Künstler präsentiert zu diesem Anlass sein neues autobiografisches Buch Vater mit Farbflecken, ein Strich, zwei Welten. Sonntag um 16 Uhr lesen Philipp Thüran und Mariana Haug-Thüran in kroatischer Sprache aus dem Kinderbuch Der Regenbogenfisch. Hak kani poboljšati veze s austrijanskom visokoškolarstvom. Hrvatski akademski klub kani poboljšati svoje veze s austrijanskom visokoškolarstvom. Zadnji utorak su se zastupnice i zastupniki različnih študentskih organizacija prvi put sastali. Nazočni su bili uz Hakovce i zastupništvo visokoškolarstva austrijanskih Romov i Romkinj, židovski austrijanski studenti i studentice i klub slovenskih studentov i studentic u Birču. Odlučili su da će austrijansko visokoškolarstvo kod prvi korak predstaviti Hak u svojem redovitom newsletteru. Otvaranje izložbe i čitanje za dicu u KUGI. KUGA poziva u vikend na dvi priredbe. Danas navečer u 19:30 će biti otvaranje izložbe Klausa Ludviga Kerstingera pod titulom Pocke od farbe u zvijezdanom prahu. Umjetnik će isto prezentirati svoju novu autobiografsku knjigu Otac s pockami od farbe, jedan potez, dva sviti. Nedilju u 16 uri će do Filip Thüran i Mariana Haug-Thüran čitati iz dječje knjige Šarica i prezentirati novu Toni figuricu. Toni figura se može kupiti pri priredbi.
2: Magas az köthető rákos esetek aránya Burgellandban. Burgelland több térségében az osztrák átlagnál jóval magasabb a főként az azbesttel összefüggő mellhártya daganatos megbetegedések aránya, írja a g7.hu egy most megjelent elemzésben. Különösen érintett a felső és a felső bujai járás, valamint Ruszt környéke. A szakértők szerint ennek a hátterében azok a burgellandi kőbányák állhatnak, amelyekben természetes eredetű azbest fordult elő, és amelyekből évtizedeken át szállítottak építőanyagot Kelet-Ausztria és Nyugat-Magyarország számos településére. A betegség veszélyét növeli, hogy gyakran csak több évtizeddel a káros anyag belélegzése után jelentkeznek a tünetek. A kutatók szerint az azbesttel összefüggő megbetegedések felismerését és nyilvántartását is javítani kellene Ausztriában, mert sok esetet ma sem ismernek el foglalkozási megbetegedésként. Teniszbajnokság ismét Felsőpulyán. Idén 18. alkalommal ad otthont Felsőpulya az osztrák teniszbajnokságnak. A tornán pályára lép többek között a Davis Kupa válogatott Sebastian Offner és Lukas Neumeier, valamint Ausztria legjobb női teniszezői közé tartozó Sinja Kraus is. A szervezők tájékoztatása szerint a verseny ösztíjazása rekordközeli 69.000 euró lesz. A bajnokságon a Felsőpulyai Akadémia fiatal tehetségei is lehetőséget kapnak bemutatkozásra. A tornát kísérő programok között ismét szerepel jótékonysági verseny és játékos buli is. A selejtezők június 28-án kezdődnek, a döntőt pedig július 5-én rendezik meg Felsőpulyán.
0: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
3: Prime za našu regiju.
4: Időjárás jelentés a GIUS 4 Austriától.
5: Zunächst sorgt die Sonne noch für einige angenehme Stunden, bevor sich die Wetterlage langsam verändert. Die Wolken breiten sich aus und nehmen im Laufe des Tages deutlich zu. U srednjem i sjevernom gradišću puše jak sjeverozapadni vjetar, koji dodatno pojačava dojam svježine. Am Nachmittag bleibt es überwiegend bewölkt, nur vereinzelt zeigt sich noch die Sonne. Dnevne temperature će biti između 18 i 22 stupnjeva, die Tagestemperaturen bewegen sich zwischen 18 und 22 Grad.
0: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
5: Dobar dan, drage gradišćanke i gradišćanci. Daniel Frkat ovdje. Izdržite još malo, pa smo uspjeli, pa je vikend ovdje. Es ist kurz nach 10 und wir sind auch schon in der letzten Stunde von der heutigen Sendung angekommen. Gleich schauen wir mal zusammen, welche Schlagzeilen denn heute wieder die Welt und das Burgenland bewegen. Und natürlich haben wir wieder einige der besten Veranstaltungen für Sie in unserem Veranstaltungskalender zusammengestellt. Ostanite s nama i ne propustite memo za ono pravo dobro jutro.

Ismét eljött a péntek este, és tudjátok, hogy 8 óra akkor kezdődik az a műsor, ami biztosan beindítja a hétvégéteket. Ez a Darrello Radio Show itt a Rádió Morán a 98.80 és a 92.80. Sziasztok, én a házigazda Kessler, azaz DJ Laci vagyok, és ma is elhozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk a jól megszokott Darrello @ mora.at, illetve facebook.com/darrellorádió, itt is megtaláltok minket. Mindjárt jön Nagy Bogi Dash és a Jól leszek újra Metzger Victoria remixében, aztán hallhatjátok Christoph Disco Juice című dalát, elsőként azonban már itt is van Alison Rose, ez a Fingers a Darrello.

Adorálóban most Valentin Brunel, ismertebb nevén Kungs következik. A francia DJ és producer 1996-ban született, zenei karrierjét pedig 2015-ben kezdte. Egyik első dal a kapásból átütő siker lett, ez volt a Cooking on Three Burners-el közös This Girl. Azóta ő is a dance slágerlisták és fesztiválok állandó sztárja. Most egy aktuális slágerét hozom el nektek, melyben Theophilus London működött közre. Ez a Galaxy itt Adorálóban.

A Medúzával megyünk most tovább itt a Darello Radio Showban. A három tagú olasz house produkció 2018-tól tevékenykedik. Egy évvel később robbantak be a köztudatba Piece of Your Heart című dalukkal. Legújabb kislemezük mindössze pár napja jelent meg, és Rani adta hozzá a vokált. Ez a Silence.

Amit hallottok, az a térség egyetlen valóban helyi hétvége indító műsora, a Daráló Radio Show, itt a Rádió Morán a 98.8-on, a 92.8-on, nem sokára pedig még több frekvencián. Köszönöm, hogy velünk tartotok hétről hétre, minden péntek este. Hogyha tetszik, amit hallottok, akkor írjatok nekünk egy e-mailt a daralo@radio.at e-mail címre, vagy keressetek fel minket Facebookon, Daráló Radio Show néven vagyunk elérhetőek, meg persze írhattok Messengeren is.

második Doráló Classic rovatunkban 2010-ig ugrunk vissza. Az előadó Bonnie Bailey, a dal címe pedig Cocoon, itt a Dorálóban.

0: Kántor Lacival.
1: Pontosan 9 óra van, ami azt jelenti, hogy kezdődik a Daráló második órája itt a Rádió Morán, a 98.80 és a 92.80. Sziasztok, én a házigazda Kessler, azaz DJ Laci vagyok, és ebben az órában is hozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk a jó megszokott daraló@radio.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. És hogy mivel indítjuk ezt az órát? Már itt is van Omnia újdonsága, ez az As We Became One. Kellemes rádióhallgatást kívánok továbbra is. As we become one.

0: Rádió Mora. Időjárás jelentés a Geoszféra Ausztriától.
1: Az előttünk álló éjszaka folyamán sok felhő lesz az égen, éjféltől pedig sok helyen számíthatunk záporokra a térségben. A szél csak gyengén fúj, a minimum hőmérséklet 12 és 16 fok között várható. Holnap szombaton délelőtt változékony lesz az idő, felhők, záporok is előfordulhatnak, de néha előbukkan a nap is. Több csapadék a fertőtó térségében lehetséges. Délutántól aztán egyre inkább felszakadozik a felhőzet és gyakrabban süt ki a nap. A gyenge, mérsékelt északnyugati szél északon megélénkül. A csúcshőmérséklet 23 és 26 fok között várható. Vasárnap eleinte még több lesz a napsütés, később azonban beborul az ég. A déli óráktól ismét számítani kell záporokra, több csapadék Dél-Borgellandban lesz. Északon élénk lesz az északnyugati szél, másod viszont csak gyenge mérsékelt erősséggel fúj. A hajnali 13 és 16 fok után a napi csúcs 23 és 26 fok között alakul.

Elérkezett az idő, hogy elindítsam mai minimixünket, melyben ezúttal három dalt hallhattok majd sorban egymás után megszakítás nélkül. Elsőként itt van Kevin DeVries és a Dance With Me, utána jön a White Square és az Inside Your Soul a Reznik remixben.

Kösz, hogy még mindig velünk tartotok. Ez a Daráló, itt a Rádió Morán, a 98.80 és a 92.80. Én Kessler, azaz DJ Laci vagyok. E-mail címünk daralo@radio-mora.at, illetve facebook.com/darálórádió. Itt is megtaláltok minket.

0: Eddig tartott a Daráló első két órája, most jön a Daráló DJ az én minimixeimmel összefűzve, ebből a 26. epizódot hallhatjátok. 23 órától jön a Hard Daráló, ma csak is kizárólag hardstyle és rawstyle zenékkel. Éjféltől pedig ismét két régi mixeimet hallhatjátok csak itt a Rádió Morán. Én Kessler vagyok, további kellemes rádióhallgatást kívánok!
1: Her man's a fool.